0: Folga.
1: Folga.
0: Gray Ford Explorer. Michael Delta Kilo, 3890.
1: Thanks for...